A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Megvan a megállapodás Ukrajnával a magyar kisebbség nyelvhasználatáról. Felújítják a hajógyári szigetre vezető K-hidat. Keleten még eshet, amúgy kisüt a nap. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Szabadságot kaphat a magyar nyelvoktatás és kultúra Kárpátalján. Sikerült teljes körűen megállapodni Ukrajnával a 100 000-es magyar kisebbség jogainak rendezéséről, jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök hozzátette, az ukrán kormány vállalta, hogy az intézkedéseket törvényi szintre emeli, és ezt az unió felé is jelzi. Ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul az ukrán EU csatlakozási folyamatok megkezdéséhez. A gyorsított tárgyalásokat ugyanakkor továbbra sem támogatja. Idén is segítik meteorológusok a légiforgalmi irányítók munkáját, hogy a nyári csúcsforgalomban minél pontosabbak legyenek a repülők. A Hungarokontrol és a Hungaromet együttműködésének köszönhetően tavaly 80%-kal sikerült csökkenteni a járatkésések számát. Részletek Bárány Ákostól, a Hungarokontrol kommunikációs és marketing igazgatójától.
2: A nappali, tehát reggel 8-tól este 8-ig tartó szolgálat mellett most már éjszakai készenléti műszakot is adnak a Hungaromet munkatársai, hogyha az időjárási viszonyok ezt megkövetelik. Emellett pedig a légiforgalmi irányítók által használt repülés meteorológiai szoftver több lépcsős továbbfejlesztése is elkezdődött. Pontosabb döntéstámogatást biztosít az időjárási helyzetek kezeléséhez a légiforgalmi irányítók számára. A nyári csúcsidőszakban, amikor az ivatarok is aktívabbak, hatékonyabban tudjuk kezelni a forgalmat, csökkenteni a késéseket.
1: Felújítják a K-hidat. A hajógyári szigetre vezető átkelőn ősszel kezdődik a munka. Az építmény karakterét megőrzik, de a szerkezetet hosszú távon biztonságosan használhatóvá teszik, és nagyobb terhelést is kibír majd. A kivitelezőt már kiválasztották, a híd várhatóan jövő nyárra, legkésőbb 2027 végére készül el. Szokatlanul korán kezdődött idén a Tisza virágzás. Tisza

0: Üspökkinél már felbukkantak a kérészek, pedig ez általában június második felére jellemző. A szakemberek szerint a lárvák a tartósan alacsony vízállás és a melegebb víz miatt kelhettek ki pár héttel korábban. De ez még csak az előrajzási szezon. Keleten eleinte még előfordulhat zápor, zivatar, aztán, ahogy másutt is, alapvetően napos idő várható, vonulgató fátyol felhőkkel. A hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Holnap aztán nyugat felől átmenetileg erősen megnövekszik a felhőzet, eshet is, de keleten még sok napsütés várható. Napközben 24-29 fokra van kilátás. Szombaton a kevés felhő mellett sok napsütésre készülhetünk egy-egy záporral, a fővárosban 28 fokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülj le mellém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Vádat emeltek egy erőszakos egerszegi férfi ellen. Kormányablak busz járja Zalát. Sportéjszakára készül Zalaegerszeg. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Őrizetbe vettek egy 40 éves férfit Zalaszántón, aki a gyanú szerint volt élettársát bántalmazta és fogva tartotta. A rendőrséghez a hét elején érkezett bejelentés az esetről. A nyomozás adatai szerint a férfi egy találkozóra hívta korábbi partnerét, majd számon kérte új kapcsolatáról, elvette a telefonját és bántalmazta. A nőt később egy zalaszántói házba vitték, ahol a bántalmazás tovább folytatódott, és a férfi állítólag késsel is fenyegetőzött. A sértett végül egy üzenetben tudott segítséget kérni. A rendőrök rövid időn belül a helyszínre érkeztek és megtalálták a sérült nőt. A férfit személyi szabadság megsértése és könnyű testi sértés gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, számolt be a ZAOL. 13 év után ismét játszótereket avattak Várvölgyön. A településen befejeződött a játszótér felújítása, amelynek eredményeként modern és biztonságos közösségi tér várja a gyerekeket. A több mint 9 millió forintos fejlesztés a versenyképes járások program támogatásával valósult meg. A korábbi játszótér helyén új játékokat és korszerű környezetet alakítottak ki, amelyet a gyerekek az átadást követően azonnal birtokba is vettek. A település vezetése szerint a beruházás nem csak a gyermekek kikapcsolódását szolgálja, hanem a családok számára is fontos találkozó helyé válhat. Az új játszóteret a gyermeknaphoz kapcsolódó rendezvényen adták át a helyieknek, írja a ZAOL. Pedagógus nap alkalmából idén is elismerte az óvoda pedagógusok és tanárok munkáját Zalaegerszeg. A koronaszalomban rendezett ünnepségen összesen 11 pedagógus és nevelő kapott elismerő oklevelet. A gálán elhangzott, a pedagógusok munkája nem ér véget az iskola falain belül, hiszen a hétköznapokban és az ünnepnapokon is támogatják a gyerekeket. Az ünnepségen óvodapedagógusokat, pedagógiai asszisztenseket, dajkákat, valamint középiskolai tanárokat is jutalmaztak, tudósít a ZAOL. Júniusban is több zalai településre látogat el a kormányablak busz. A mobil ügyfélszolgálat segítségével helyben lehet intézni a többi között a személyi igazolvánnyal, a jogosítvánnyal, az útlevéllel és a lakcímkártyával kapcsolatos ügyeket, de ügyfélkapu regisztrációra és diákigazolvány ügyintézésre is lehetőség lesz. A kormányablak busz a hónap során egyebek mellett Mihálydon, Zalakomárban, Pacsán, Murakeresztúron, Zalaapátiban, Sármelléken, Bakon, Nagykapornakon és Bánokszentgyörgyön is megáll. A Zalavár megyei kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy az ügyintézéshez személyi igazolványra van szükség, az illetékeket pedig kizárólag bankkártyával lehet befizetni. A részletes menetrend a kormányhivatal honlapján érhető el, összegezte a ZAOL. Több rendbeli garázdaság miatt emelt vádat a zalaegerszegi ügyészség egy 21 éves férfival szemben. A gyanúsított előbb egy ismerősét bántalmazta a Barosligetben, később pedig egy fiatalkorú lánnyal szemben lépett fel erőszakosan a belvárosban. A férfi egy vita során többször megütötte és megrúgta ismerősét, aki könnyű sérüléseket szenvedett, majd a platán soron egy kiskorú lányt zaklatott. A fiatal férfi pénzbüntetésre számíthat, tudta meg a ZAOL. Már az őszi premierre készül a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház. A 2020

0: 26-27-es évadot az István a király című rockopera nyitja majd, amelynek próba folyamata már el is kezdődött. A több mint 4 évtizede töretlen népszerűségnek örvendő darabot Halasi Imre Jászai díjas érdemes művész rendezi. A főszerepben a Budapesti Operett Színház művésze Nemes Tibor látható majd, Koppány szerepét pedig Bot Gábor alakítja. A színészek már megtartották az első olvasópróbát, a bemutatót pedig szeptember 25-ére tűzte ki a színház, írja a Zaol. Ismét megrendezik a mozgás éjszakáját Zalaegerszegen. Június 12-én az Alsóerdei Sport és Élményparkban idén már 26 sportág közül választhatnak az érdeklődők. A szervezők szerint a tavalyi több mint 2000 résztvevőt vonzó rendezvény sikerére építve bővítették a kínálatot. Az újdonságok között szerepel a síoktatás, a gyermektorna, valamint az idősebb korosztálynak szóló gerinctorna is. Emellett futás, spinning, küzdősportok és számos fitness program is helyet kap a kínálatban. Az eseményhez egészségügyi programok is kapcsolódnak. A résztvevők egyebek mellett állapotfelméréseken vehetnek részt, a Vöröskereszt pedig újraélesztési bemutatót tart. A szervezők célja, hogy minél több embert ösztönözzenek az aktív és egészségtudatos életmódra, olvasható a Zala vármegyei hírportálon. Elindult az újabb Road Poll akció, a héten a kétkerekű járművek lesznek fókuszban a megye útjain. A Nemzetközi Közlekedés Biztonsági Akció keretében a motorkerékpárral, segédmotorral vagy kerékpárral közlekedőkre fordítanak nagyobb figyelmet a zalai rendőrök. Közleményükben az áll, a közúti forgalom legvédtelenebb résztvevői számára egy rosszul megválasztott sebesség, egy figyelmetlen manőver vagy akár egyetlen pillanatnyi kihagyás is súlyos következményekkel járhat. A vasárnapig zajló akció során a láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét, valamint a világító berendezéseket ellenőrzik. Gazdasági fórumot és díjátadót rendezett a Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. A zalaegerszegi gálán a legeredményesebb diákokat és vállalkozásokat ismerték el. A rendezvényen Kovács Dezső kamarai elnök arról beszélt, a jövő egyik legfontosabb célja, hogy mindenkinek legyen szakmája. A fórumon kiemelték a generációk együttműködésének és a szakképzésnek a szerepét is. A Szakma Sztár Fesztivál országos döntőjében 5 zalai fiatal ért el kiemelkedő helyezést. Emellett kamarai díjakat kaptak zalaegerszegi és nagykanizsai vállalkozások, valamint életműdíjjal ismerték el több zalai szakember munkáját, tudósít a Zaol. Kiemelkedő eredményekkel tértek haza a Zalaegerszegi Triatlon Klub versenyzői a Honvéd Duatlon kupáról. A zalai sportolók több korosztályban is remekül szerepeltek a megmérettetésen. A gyermekek között Nemes Zsiga a mezőny 10. helyén végzett, míg Nemes Ferdinánd pályafutása eddigi legjobb duatlon eredményét ért el. A sprint távon abszolút második lett, korosztályában pedig aranyérmet szerzett. Szintén sikeresen versenyzett Kovácsi Mola, aki a szenior mezőnyben 4. helyen zárt, saját paratriatlon kategóriájában pedig aranyérmes lett, számolt be róla az Egerszegi Hírek. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma az ország keleti északkeleti részén további eső, záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk. Az ország más területein száraz, napos időre van kilátás. Holnap egy újabb hideg front érkezik, és ismét megnövekszik a felhőzet. Térségünkben 23-24 fok lehet a napokban a maximum, éjjel minimum 10-13 fokig esik vissza a hőmérséklet.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt kívánok, június 4-én csütörtökön. Sok boldogságot, bulcsuk, szülinaposok 0620 55 55 155. Hívható SMS Viber számunk változatlan. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, Fedzsóval és Ashantival indul az óra.
1: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok az év 155. napján, június 4. csütörtök, bulcsú napja nekik és a szülinaposoknak is. Sok boldogságot kívánok. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja Magyarországon. Ezen a napon az 1920-as trianoni békeszerződésre emlékezünk, amelynek következtében a történelmi Magyarország területének kétharmadát elvesztette. Az országgyűlés 2010-ben nyilvánította ezt a napot emléknappá. Mi pedig már is megyünk tovább Eminemmel, jön a The Real Slim Shady, és ha már is van közlekedési hír, az is jöhet. Hívható SMS Viber számunkra a 0620 55 55 155-re.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. A hidegfront keletre tolódott, úgyhogy az ország keleti felében még lehet eső, zápor, zivatar. Nyugaton már szárazabb lesz az idő, 20-28 fokot mérhetünk közben. Még több részlet a mai nap időjárásáról és friss infók a hírekben, amelyet a Black Eyed Peas dala követ majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Őrizetben a zalaszántói férfi, megújult a Várvölgyi játszótér, pedagógusokat köszöntöttek Zalaegerszegen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Őrizetbe vettek egy 40 éves férfit Zalaszántón, aki a gyanú szerint volt élettársát bántalmazta és fogva tartotta. A rendőrséghez a hét elején érkezett bejelentés az esetről. A nyomozás adatai szerint a férfi egy találkozóra hívta korábbi partnerét, majd számon kérte új kapcsolatáról, elvette a telefonját és bántalmazta. A nőt később egy zalaszántói házba vitték, ahol a bántalmazás tovább folytatódott, és a férfi állítólag késsel is fenyegetőzött. A sértett végül egy üzenetben tudott segítséget kérni. A rendőrök rövid időn belül a helyszínre érkeztek és megtalálták a sérült nőt. A férfit személyi szabadság megsértése és könnyű testi sértés gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, számolt be a ZAOL. 13 év után ismét játszótereket avattak Várvölgyön. A településen befejeződött a játszótér felújítása, amelynek eredményeként modern és biztonságos közösségi tér várja a gyerekeket. A több mint 9 millió forintos fejlesztés a versenyképes járások program támogatásával valósult meg. A korábbi játszótér helyén új játékokat és korszerű környezetet alakítottak ki, amelyet a gyerekek az átadást követően azonnal birtokba is vettek. A település vezetése szerint a beruházás nem csak a gyermekek kikapcsolódását szolgálja, hanem a családok számára is fontos találkozó helyé válhat. Az új játszóteret a gyermeknaphoz kapcsolódó rendezvényen adták át a helyieknek, írja a ZAOL. Pedagógus nap alkalmából idén is elismerte az óvoda pedagógusok és tanárok munkáját Zalaegerszeg. A koronaszalomban rendezett ünnepségen összesen 11 pedagógus és nevelő kapott elismerő oklevelet. A gálán elhangzott, a pedagógusok munkája nem ér véget az iskola falain belül, hiszen a hétköznapokban és az ünnepnapokon is támogatják a gyerekeket. Ma az ország keleti észak-keleti részén további eső, záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk. Az ország más területein száraz, napos időre van kilátás. Holnap egy újabb hideg front érkezik, és ismét megnövekszik a felhőzet. Térségünkben 23-24 fok lehet a napokban a maximum, éjjel minimum 10-13 fokig esik vissza a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best

Ezt a fenn a legjobb zenék. Keleten még lehet zápor, zivatar, nyugaton már szárazabb időnk lesz 20-28 fokkal. Shakira folytatja a csütörtök reggelt, akinek kisebb vagyont adott vissza a spanyol állam. Történt ugyanis, hogy adócsalással vádolták, és be kellett pengetnie nagyjából 60 millió dollárt, na most ezt fogja visszakapni. Egyébként pedig láthatjuk majd az idei foci VB döntőjének szünetében, többek között Madonnával a félidei showban.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hét után a 90-es évekbe repít minket a Bestiák. Ha minden rendben az utakon, akkor nincs rá szükség, de ha dugó baleset van, jöhet a közlekedési info 0620 55 55 155. It's alright, jön majd az East 17 is. De mindenek előtt egy kis információs szünet, aztán a legjobb zenék szólnak újból. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Balaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Kormányablak busz járja Zalát. Vádat emeltek egy erőszakos egerszegi férfi ellen. István a király nyitja a Hevesi Sándor Színház évadát. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Júniusban is több zalai településre látogat el a kormányablak busz. A mobil ügyfélszolgálat segítségével helyben lehet intézni a többi között a személyi igazolvánnyal, a jogosítvánnyal, az útlevéllel és a lakcímkártyával kapcsolatos ügyeket, de ügyfélkapu regisztrációra és diákigazolvány ügyintézésre is lehetőség lesz. A kormányablak busz a hónap során egyebek mellett Mihálydon, Zalakomárban, Pacsán, Murakeresztúron, Zalaapátiban, Sármelléken, Bakon, Nagykapornakon és Bánókszentgyörgyön is megáll. A Zalavár megyei kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy az ügyintézéshez személyi igazolványra van szükség, az illetékeket pedig kizárólag bankkártyával lehet befizetni. A részletes menetrend a kormányhivatal honlapján érhető el, összegezte a ZAOL. Több rendbeli garázdaság miatt emelt vádat a zalaegerszegi ügyészség egy 21 éves férfival szemben. A gyanúsított előbb egy ismerősét bántalmazta a Barosligetben, később pedig egy fiatalkorú lánnyal szemben lépett fel erőszakosan a belvárosban. A férfi egy vita során többször megütötte és megrúgta ismerősét, aki könnyű sérüléseket szenvedett, majd a platán soron egy kiskorú lányt zaklatott. A fiatal férfi pénzbüntetésre számíthat, tudta meg a ZAOL. Már az őszi premierre készül a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház. A 2026-27-es évadot az István a király című rockopera nyitja majd, amelynek próba folyamata már el is kezdődött. A több mint 4 évtizede töretlen népszerűségnek örvendő darabot Halasi Imre, Jászai díjas érdemes művész rendezi. A főszerepben a Budapesti Operett Színház művésze Nemes Tibor látható majd, Koppány szerepét pedig Bot Gábor alakítja. A színészek már megtartották az első olvasópróbát, a bemutatót pedig szeptember 25-ére tűzte ki a színház, írja a ZAOL. Ma az ország keleti északkeleti részén további eső, záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk. Az ország más területein száraz, napos időre van kilátás. Holnap egy újabb hidegfront érkezik, és ismét megnövekszik a felhőzet. Térségünkben 23-24 fok lehet a napokban a maximum, éjjel minimum 10-13 fokig esik vissza a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt kívánok, június 4-én csütörtökön a Bulcsúk névnapján nekik és a szülinaposoknak is. Nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok, és küldöm a Szapri Duo nyári zenéjét. Szól a Baya Baya, érkezik a Basti és a Black Machine is. Hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, az év 155. napja van. 130 éve például először tesztelte sikeresen Henry Ford új járművét, méghozzá Detroit utcáin. További érdekességek június 4-éről még valamikor ebben az órában. Addig viszont a Black Machine és a Jazz Machine is szólni fog, de csak is a Bastille dala után. Ez már a Pompeii a Best FM.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Keleten még lehet zápor, zivatar, nyugaton már szárazabb idő lesz, 20-28 fokot mérhetünk közben. Bővebben kifejti hírszerkesztő kollégám is ezt majd a most érkező hírösszefoglaló legvégén, amelyet majd a Destiny is csárdala követ. Say My Name mindjárt itt a Besten. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Sport éjszakára készül Zalaegerszeg. A két keréken közlekedőkre figyelnek a héten a zalai rendőrök. A legjobb vállalkozókat díjazták Zalában. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Ismét megrendezik a mozgás éjszakáját Zalaegerszegen. Június 12-én az Alsóerdei Sport és Élményparkban idén már 26 sportág közül választhatnak az érdeklődők. A szervezők szerint a tavalyi több mint 2000 résztvevőt vonzó rendezvény sikerére építve bővítették a kínálatot. Az újdonságok között szerepel a síoktatás, a gyermektorna, valamint az idősebb korosztálynak szóló gerinctorna is. Emellett futás, spinning, küzdősportok és számos fitness program is helyet kap a kínálatban. Az eseményhez egészségügyi programok is kapcsolódnak. A résztvevők egyebek mellett állapotfelméréseken vehetnek részt, a Vöröskereszt pedig újraélesztési bemutatót tart. Elindult az újabb Road Poll akció, a héten a kétkerekű járművek lesznek fókuszban a megye útjain. A Nemzetközi Közlekedés Biztonsági Akció keretében a motorkerékpárral, segédmotorral vagy kerékpárral közlekedőkre fordítanak nagyobb figyelmet a zalai rendőrök. Közleményükben az áll, a közúti forgalom legvédtelenebb résztvevői számára egy rosszul megválasztott sebesség, egy figyelmetlen manőver vagy akár egyetlen pillanatnyi kihagyás is súlyos következményekkel járhat. A vasárnapig zajló akció során a láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét, valamint a világító berendezéseket ellenőrzik. Gazdasági fórumot és díjátadót rendezett a Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. A zalaegerszegi gálán a legeredményesebb diákokat és vállalkozásokat ismerték el. A rendezvényen Kovács Dezső kamarai elnök arról beszélt, a jövő egyik legfontosabb célja, hogy mindenkinek legyen szakmája. A fórumon kiemelték a generációk együttműködésének és a szakképzésnek a szerepét is. A Szakma Sztár Fesztivál országos döntőjében 5 zalai fiatal ért el kiemelkedő helyezést. Ma az ország keleti északkeleti részén további eső, záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk. Az ország más területein száraz, napos időre van kilátás. Holnap egy újabb hideg front érkezik, és ismét megnövekszik a felhőzet. Térségünkben 23-24 fok lehet a napokban a maximum, éjjel minimum 10-13 fokig esik vissza a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 4-e csütörtök van, a Bulcsuk névnapja. Isten éltesse őket és a szülinaposokat is. 1896-ban, tehát 130 éve, ezen a napon tesztelte sikeresen elsőként Henry Ford új járművét Detroit utcáin. 96 éve a mai napon született Horváth Ádám, Kossuth Díjas tévérendező, tanár, a Szomszédok rendezője. Ma lenne 54 éves Kolonics György, kétszeres olimpiai és 15-szörös világbajnok kenus. 51 éve ezen a napon született Angelina Jolie, amerikai színésznő. Ma 55 éves Noah Wyle, amerikai színész, a Vészhelyzet Carter dokija. És 1962-ben ezen a napon született Steve Grimes, a liverpooli The Farm frontembere. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS, Viber elérhetőségünk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó utat, figyelem, az M5-ösön Röszke felé Örkénynél kamion és két autó ütközött az 55-ös kilométernél. Csak a leálló sáv használható, jó nagy torlódás van, aki tud, kerülhet még hozzá Újhartyán és Lajos Mizsek között az 5-ös főúton. 8 után meghallgatjuk majd a Hooligans királylányát a Valmárral. És jön Sikén, akinek Lavondorán című dalában Bryan Adams énekel majd. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt, mindjárt szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szegedszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Őrizetben a zalaszántói férfi, megújult a Várvölgyi játszótér, pedagógusokat köszöntöttek Zalaegerszegen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Őrizetbe vettek egy 40 éves férfit Zalaszántón, aki a gyanú szerint volt élettársát bántalmazta és fogva tartotta. A rendőrséghez a hét elején érkezett bejelentés az esetről. A nyomozás adatai szerint a férfi egy találkozóra hívta korábbi partnerét, majd számon kérte új kapcsolatáról, elvette a telefonját és bántalmazta. A nőt később egy zalaszántói házba vitték, ahol a bántalmazás tovább folytatódott, és a férfi állítólag késsel is fenyegetőzött. A sértett végül egy üzenetben tudott segítséget kérni. A rendőrök rövid időn belül a helyszínre érkeztek és megtalálták a sérült nőt. A férfit személyi szabadság megsértése és könnyű testi sértés gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, számolt be a ZAOL. 13 év után ismét játszótereket avattak Várvölgyön. A településen befejeződött a játszótér felújítása, amelynek eredményeként modern és biztonságos közösségi tér várja a gyerekeket. A több mint 9 millió forintos fejlesztés a versenyképes járások program támogatásával valósult meg. A korábbi játszótér helyén új játékokat és korszerű környezetet alakítottak ki, amelyet a gyerekek az átadást követően azonnal birtokba is vettek. A település vezetése szerint a beruházás nem csak a gyermekek kikapcsolódását szolgálja, hanem a családok számára is fontos találkozó helyé válhat. Az új játszóteret a gyermeknaphoz kapcsolódó rendezvényen adták át a helyieknek, írja a ZAOL. Pedagógus nap alkalmából idén is elismerte az óvodapedagógusok és tanárok munkáját Zalaegerszeg. A koronaszalomban rendezett ünnepségen összesen 11 pedagógus és nevelő kapott elismerő oklevelet. A gálán elhangzott, a pedagógusok munkája nem ér véget az iskola falain belül, hiszen a hétköznapokban és az ünnepnapokon is támogatják a gyerekeket. Ma az ország keleti északkeleti részén további eső, záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk. Az ország más területein száraz, napos időre van kilátás. Holnap egy újabb hidegfront érkezik, és ismét megnövekszik a felhőzet. Térségünkben 23-24 fok lehet a napokban a maximum, éjjel minimum 10-13 fokig esik vissza a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 5 perccel 8 után jó reggelt, június 4-e van, csütörtök, sok boldogságot kívánok a névnapos bulcsuknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Ebben a fél órában Meredith Brooks, a Robin Rez, elsőként pedig Haura Dion jön, 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber számunk, ha dugó baleset van, várom az infót.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók a 4-es főúton Kisújszállás és Karcag között. Autó és kamion ütközött a 153-as kilométernél, félpályán megindult a forgalom, a helyszínhez közelesik az M4-es végcsomópontja, ezért már azon is várakozni kénytelenek az autósok, 5 kilométeres nagyjából a kocsisor. Baleset történt korábban az M5-ösön is Röszke felé, Örkénynél, ahol kamion és két autó ütközött az 55-ös kilométernél, a forgalom a leálló sávon halad, ott is több kilométeres az araszolás, aki tud, Újhartyán és Lajosmizsek között az 5-ös főúton kerüljön. Jó utat, Sikén és Brian Adams közöse folytatja, Love on the Run a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma még napos gomoly felhős idő lesz, most borús az ég a fővárosban. Holnap újabb hideg fronthoz záporokat, zivatarokat, hétvégére viszont visszatér a nyár, sok napsütéssel és majdnem 30 fokkal, és visszatér a nyár az éterbe is. A 8:30-es hírek után jön a C-Block és a Summer Time. Jó reggelt!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Szegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Kormányablak busz járja Zalát. Vádat emeltek egy erőszakos egerszegi férfi ellen. István a király nyitja a Hevesi Sándor Színház évadát. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Júniusban is több zalai településre látogat el a kormányablak busz. A mobil ügyfélszolgálat segítségével helyben lehet intézni a többi között a személyi igazolvánnyal, a jogosítvánnyal, az útlevéllel és a lakcímkártyával kapcsolatos ügyeket, de ügyfélkapu regisztrációra és diákigazolvány ügyintézésre is lehetőség lesz. A kormányablak busz a hónap során egyebek mellett Mihálydon, Zalakomárban, Pacsán, Murakeresztúron, Zalaapátiban, Sármelléken, Bakon, Nagykapornakon és Bánokszentgyörgyön is megáll. A Zalavár megyei kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy az ügyintézéshez személyi igazolványra van szükség, az illetékeket pedig kizárólag bankkártyával lehet befizetni. A részletes menetrend a kormányhivatal honlapján érhető el, összegezte a ZAOL. Több rendbeli garázdaság miatt emelt vádat a zalaegerszegi ügyészség egy 21 éves férfival szemben. A gyanúsított előbb egy ismerősét bántalmazta a Barosligetben, később pedig egy fiatalkorú lánnyal szemben lépett fel erőszakosan a belvárosban. A férfi egy vita során többször megütötte és megrúgta ismerősét, aki könnyű sérüléseket szenvedett, majd a platán soron egy kiskorú lányt zaklatott. A fiatal férfi pénzbüntetésre számíthat, tudta meg a ZAOL. Már az őszi premierre készül a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház. A 2026-27-es évadot az István a király című rockopera nyitja majd, amelynek próba folyamata már el is kezdődött. A több mint 4 évtizede töretlen népszerűségnek örvendő darabot Halasi Imre, Jászai díjas érdemes művész rendezi. A főszerepben a Budapesti Operett Színház művésze Nemes Tibor látható majd, Koppány szerepét pedig Bot Gábor alakítja. A színészek már megtartották az első olvasópróbát, a bemutatót pedig szeptember 25-ére tűzte ki a színház, írja a ZAOL. Ma az ország keleti északkeleti részén további eső, záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk. Az ország más területein száraz, napos időre van kilátás. Holnap egy újabb hidegfront érkezik, és ismét megnövekszik a felhőzet. Térségünkben 23-24 fok lehet a napokban a maximum, éjjel minimum 10-13 fokig esik vissza a hőmérséklet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejt.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, június 4-én csütörtökön. Tegnap 21 fok volt a különbség kelet és nyugat között, és lesz még egy ilyen nap a héten, a holnapi, amikor újabb záporokkal, zivatarokkal nyugat felől jön a következő hidegfront. A hétvégére viszont visszatér a kellemes napsütéses meleg nyári idő, 28 fok körüli maximummal, egyelőre viszont nem kapcsol magasabb fokozatra a nyár. A következő két hétben hosszantartó forróságra nem kell készülni, a záporok, zivatarok után viszont füllettebbé válhat a levegő. Who let the dogs out? Bahamen slágerével megy tovább a csütörtök reggel.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én a

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Figyelem, M5-Röszke felé Örkénynél korábban kamion és két autó ütközött, most mintha nagyobb lenne a torlódás, lehet, hogy megkezdődött a műszaki mentés. Akinek van infója, hívjon, írjon 0620 55 55 155, 9 után jön majd a Gajo. És a Desperado is. Tartunk egy rövid szünetet, aztán szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: 12-én az Alsóerdei Sport és Élményparkban idén már 26 sportág közül választhatnak az érdeklődők. A szervezők szerint a tavalyi több mint 2000 résztvevőt vonzó rendezvény sikerére építve bővítették a kínálatot. Az újdonságok között szerepel a síoktatás, a gyermektorna, valamint az idősebb korosztálynak szóló gerinctorna is. Emellett futás, spinning, küzdősportok és számos fitness program is helyezhető. Kap a kínálatban. Az eseményhez egészségügyi programok is kapcsolódnak. A résztvevők egyebek mellett állapotfelméréseken vehetnek részt, a Vöröskereszt pedig újraélesztési bemutatót tart. Elindult az újabb Road Poll akció, a héten a kétkerekű járművek lesznek fókuszban a megye útjain. A Nemzetközi Közlekedés Biztonsági Akció keretében a motorkerékpárral, segédmotorral vagy kerékpárral közlekedőkre fordítanak nagyobb figyelmet a zalai rendőrök. Közleményükben az áll, a közúti forgalom legvédtelenebb résztvevői számára egy rosszul megválasztott sebesség, egy figyelmetlen manőver vagy akár egyetlen pillanatnyi kihagyás is súlyos következményekkel járhat. A vasárnapig zajló akció során a láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét, valamint a világító berendezéseket ellenőrzik. Gazdasági fórumot és díjátadót rendezett a Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. A zalaegerszegi gálán a legeredményesebb diákokat és vállalkozásokat ismerték el. A rendezvényen Kovács Dezső kamarai elnök arról beszélt, a jövő egyik legfontosabb célja, hogy mindenkinek legyen szakmája. A fórumon kiemelték a generációk együttműködésének és a szakképzésnek a szerepét is. A Szakma Sztár Fesztivál országos döntőjében 5 zalai fiatal ért el kiemelkedő helyezést. Ma az ország keleti északkeleti részén további eső, záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk. Az ország más területein száraz, napos időre van kilátás. Holnap egy újabb hideg front érkezik, és ismét megnövekszik a felhőzet. Térségünkben 23-24 fok lehet a napokban a maximum, éjjel minimum 10-13 fokig esik vissza a hőmérséklet.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: El sem tudom képzelni, hogy milyen lehet az 51,5 fokos meleg. Ennyit mértek Pakisztánban, Dadu városában. Hát ez tényleg pokoli hőség. Viszont a nyár simogatóbb, sokkal kellemesebb arcát adja vissza a zenében. Salomé do Bahia az Átrolugárral indul az óra. Hello, 5 perc múlt 9, Max Szemlevente vagyok.
2: Best FM.

Ezt a film a legjobb zenék, lebágott új perc ide, kitört fog oda. Robbie Williams világkörüli turnéja nem áll meg. Ha valaki holnap-holnap után a németországi Düsseldorfban jár, bármelyik este beugorhat egy Robbie Williams bulira. Ő folytatja a csütörtök reggelt a She's the One-nal itt a Besten.

FM a legjobb zenék. 2001-ben járunk, amikor gyökeresen megváltozott zenehallgatási szokásunk. A diszkmeneket, a hordozható CD játszókat ugyanis leváltotta az iPod. 2001. októberében Steve Jobs mutatta be az Apple első hordozható zenelejátszóját a híres 1000 dal a zsebedben szlogennel. Ebből az évből jön az amerikai Nadja Ali és Marcus Moser, azaz az I.I.O. és a Rapture a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék, nyugatról érkezik és keletre tart, és persze nem állja útját se tenger, se part, a bonanza után szabadon. Na hát valami ilyesmi a helyzet a frontokkal is. Éppen elhagyja hazánkat egy kelet felé, ott még lehet emiatt zápor, zivatar, nyugaton már kisüt a nap, holnap viszont jön a következő, szintén nyugatról, a hétvégére aztán visszatér a nyári, száraz, meleg idő 28 fokkal.

0: Got to Turn Around a Pet Sense Moltól, és nem sokára mi is folytatjuk az idő visszafelé tekerését.
1: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
0: Köztük a Heavy D and the Boys dalával. Vagy Karamellivel. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
1: Őrizetben a zalaszántói férfi, megújult a Várvölgyi játszótér, pedagógusokat köszöntöttek Zalaegerszegen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Őrizetbe vettek egy 40 éves férfit Zalaszántón, aki a gyanú szerint volt élettársát bántalmazta és fogva tartotta. A rendőrséghez a hét elején érkezett bejelentés az esetről. A nyomozás adatai szerint a férfi egy találkozóra hívta

0: 13 év után ismét játszótereket avattak Várvölgyön. A településen befejeződött a játszótér felújítása, amelynek eredményeként modern és biztonságos közösségi tér várja a gyerekeket. A több mint 9 millió forintos fejlesztés a versenyképes járások program támogatásával valósult meg. A korábbi játszótér helyén új játékokat és korszerű környezetet alakítottak ki, amelyet a gyerekek az átadást követően azonnal birtokba is vettek. A település vezetése szerint a beruházás nem csak a gyermekek kikapcsolódását szolgálja, hanem a családok számára is fontos találkozó helyé válhat. Az új játszóteret a gyermeknaphoz kapcsolódó rendezvényen adták át a helyieknek, írja az AOL. Pedagógus nap alkalmából idén is elismerte az óvodapedagógusok és tanárok munkáját Zalaegerszeg. A koronaszalomban rendezett ünnepségen összesen 11 pedagógus és nevelő kapott elismerő oklevelet. A gálán elhangzott, a pedagógusok munkája nem ér véget az iskola falain belül, hiszen a hétköznapokban és az ünnepnapokon is támogatják a gyerekeket. Ma az ország keleti, észak-keleti részén további eső, záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk. Az ország más területein száraz, napos időre van kilátás. Holnap egy újabb hideg front érkezik, és ismét megnövekszik a felhőzet. Térségünkben 23-24 fok lehet a napokban a maximum, éjjel minimum 10-13 fokig esik vissza a hőmérséklet.
1: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Az óra első előadójának teljes neve? Nem csoda, hát, hogy menedzsmentje azt kérte, válasszon egy rövidebbet, vagy rövidítse le. Így lett?
3: Ékan,
2: vagy Ékon, ahogy nálunk mondják. És a Lonely 5 perccel 10 után így indul tehát a csütörtök délelőtt, június 4-én, kedves Bulcsuk, boldog névnapot, és sok boldogságot a szülinaposoknak is, Maxim Levente vagyok. Ez pedig a...
1: Best FM!

Best FM, a legjobb zenék a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. 94-ből szól a brit Aswad slágere a Shine. A dal megjelenés előtt durván két évtizeddel alakultak 1975-ben Londonban. Ők voltak az egyik első brit reggae zenekar, amely nagy lemezkiadóhoz szerződött, és kulcs szerepük volt abban, hogy a reggae közelebb került a mainstream pophoz Angliában és egész Európában.

0: Best FM, a legjobb zenék. Korábban baleset történt az M5-ösön Röszke felé Örkénynél. A korlátozás véget ért, az 55-ös kilométertől a torlódás lassan feloszlik. Az M0-áson az M5-ös felé vezető oldalon Csömör térségében aszfaltozás miatt az M4-esig mozgóterelés mellett dolgoznak. A munka mögött 1-2 kilométeres a torlódás, és ugyanez a helyzet az M7-esen Balaton felé a tárnoki pihenő után. Ott is dolgoznak, egy sávon halad a forgalom, 4-5 kilométeres a torlódás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A Nemzeti Összetartozás napja van, megújulhat a hazai IC flotta, fizetős lesz a kölni dóm. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Szarka Tamás Kossuth Díjas zeneszerző idén is közös éneklésre és táncra hívja a világ magyarságát. Készfogás című dalát egy időben több tízezren éneklik majd a Kárpát-medencében és a világ számos pontján, mondta rádiónknak a szerző.
2: Kis Magyarországon is, az elcsatolt területeken is, minden magyar szeretné, akárcsak egyszer egy évben kifejezni azt, hogy igenis, mi mégiscsak összetartozunk. Nyelvünkben, kultúránkban, akár hitünkben van ez az érzés, az az összetartozás. A világ legszelídebb módján, énekkel, tánccal, ezt el tudjuk mondani. Nagyon sok ember fog egyszerre énekelni gondolatban, lelkiekben, ezek fogunk mi magyarok.
1: Június 4-én arra emlékezünk, hogy 1920-ban ezen a napon a trianoni békediktátum alapján Magyarország elvesztette területeinek kétharmadát és lakosságának több mint felét. A kárpátaljai magyar kisebbség is megkapja végre az alapvető jogokat. Erről is beszélt a miniszterelnök a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából a Kossuth téren. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett. Kitért a felvidéki magyarokra, akiktől a Benes dekrétumokra hivatkozva koboznak el magánvagyont. A kormányfő a tegnapi kárpátaljai magyarok jogait érintő megállapodás kapcsán kiemelte, a tárgyalások eredményeként az ukrajnai magyarok a nyelv, a vallás, a kultúra és a politika területén is kifejezhetik magyarsághoz tartozásukat. Megújulhat a hazai Intercity flotta uniós forrásokból, erről a közlekedési és beruházási miniszter számolt be közösségi oldalán. Vitézi Dávid arról írt,

0: Lehetnek még borultabb tájak, arrafelé elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. Helyenként megélénkül a szél, 22 és 28 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 14 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap változóan felhős idő lesz, leginkább északnyugaton borulhat be az ég, néhol zápor, zivatar is előfordul. A Dunántúlon megélénkül a szél, pénteken 24-29 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 0-24-ben Deja Vu-nk van, és van egy hasonló nevű formáció, őket is hozom, nem tudom, ki emlékszik az I Can't Stop-ra, aki igen, énekelheti velünk. Sing It Back, valami hasonló a címe a Molokó dalának, és már is itt a nyár, amely szerencsére hétvégére visszatér. Szárazabb, meleg időben pihenhetünk. ATV The Summer, 4 perc elmúlt 11, Max M. Levente vagyok.
2: Best FM.

0: FM a legjobb zenék a Balaton után. A felhők fölé vezet az utunk a Lighthouse Familyen és a High, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei pedig ma is mixben szólnak 6 és 8 között a Best FM esti mix műsorában. Csütörtökönként a házigazda White Boy, illetve 7 és 8 között majd DJ Miller is az ezredforduló legnagyobb dance slágereit mixeli.
1: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. Az M0-ás M2-es csomópontjánál az M3-as felé vezető oldalon egy műszaki hibás kamion foglalja el a külső sávot, illetve bontják a terelést az M5-ösön Röszke felé Örkénynél, az 56-os és a 64-es kilométer között csak egy sáv járható, a torlódás meghaladta a 6 kilométert. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: Fogtam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy fotó Majoros Ritától, nem Majoros Ritáról, mert hogy amúgy is rádió vagyunk, Nickelback, ők kanadaiak, és Rita pedig szokás szerint hozza délután is a legjobb zenéket. Jó étvágyat, rádiózzunk együtt holnap reggel is. Max Levente vagyok, hello!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A Visegrádi Szövetség fontosságát hangsúlyozta a kormányfő. Afrikai sertéspest is jelent meg Szabolcsban, lezuhant egy helikopter Lengyelországban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Magyarország akkor lehet sikeres, ha erős szövetséges és kiszámítható partner. Erről is beszélt a kormányfő a Nemzeti Összetartozás napján a Kossuth téren. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy jó viszonyra van szükségünk a minket körülvevő országokkal, ezért felélesztik a Visegrádi Szövetséget. Június 23-án Budapesten találkoznak a V4 országok miniszterelnökei. Kitért arra is, hogy a szövetség bővítését szorgalmazzák, akár Ausztria, Szlovénia, Románia, Horvátország, vagy éppen Németország tekintetében. Közben tegnap a V4 országok vezérkari főnökei találkoztak a magyar fővárosban. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter a találkozó kapcsán közölte, az egyeztetés középpontjában a regionális biztonság, a V4-ek katonai együttműködésének erősítése, valamint a NATO és európai szövetségi kapcsolatok fejlesztése állt. Nem várható, hogy emelkedik a koronavírus fertőzések száma, a szennyvízadatokból legalábbis erre lehet következtetni. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelzése szerint országosan stagnál a vírus örökítő anyagának szintje, minden mérési helyszínen ezt állapították meg, a koncentráció pedig mindenütt az alacsony tartományban van. Afrikai sertéspest is bukkant fel Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében. A fertőzés jelenlétét egy házi sertésállományban igazolta a Nébih. Az országos főállatorvos azonnali hatósági intézkedéseket rendelt el, hogy megakadályozzák a betegség terjedését. Magyarországon eddig nem mutatták ki a vírust házi sertésekben. Lezuhant egy helikopter Lengyelországban, a pilóta életét vesztette. A déli területeken történt a tragédia mára virradó éjszaka. Egyelőre nem azonosították az áldozatot. A helikopter hajnali 2-kor tűnt el a radarokról, hegyi terepen ködben zajlott a mentőakció mintegy 100 fővel. Az is kiderült, hogy a gép Magyarországról tartott hazafelé egy magárepülőgépeknek szánt reptérre. Vizsgálják a légi baleset körülményeit. A hírek végén már is mondom, milyen időre számíthatunk a folytatásban.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Csodás délután, kellemes csütörtököt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Jó étvágyat azoknak, akik éppen az ebédjüket fogyasztják, és közben Best FM-et hallgatnak. Hozom a legjobb zenéket Whitney Houstontól, a Simply Redig, de jön a Six Minutes on the Reacher is, és a There She Goes, úgyhogy egy kis romantika is jut nekünk erre a délutára. A Nickelback pedig már indítja is az órát.
0: Best FM, a

Next FM a legjobb zenék. Lotfi Begi és a Cosmics közös dala Kis világ szólt az előző percekben, a folytatásban Whitney Houston énekel egy hatalmasat. Előtte még azért szép délutánt kívánok mindenkinek, remélem, hogy jól telik ez a csütörtök. Még így a picit felhős, borongós idő ellenére is, azért néha-néha kisüt a nap, és erre kell ma számítani. Na meg a legjobb zenékre itt a Best FM-en. A Simplered érkezik hamarosan, és az Ain't That a Lot of Love, előtte még Whitney Houston jön, ahogy ígértem, és az I'm Your Baby Tonight hoz egy kis jó hangulatot erre a délutára. Töltsék velem a következő pár órát, rengeteg információval jövök, napkérdésével is, úgyhogy nem fogunk unatkozni.

0: Budapest FM a legjobb zenék. Ma is sokan vannak az utakon, és még többen lesznek a délután folytatásában, úgyhogy amint friss információkat kapok, már adom is őket az utakról tovább. Az M0-as autót keleti szektorán az M5-ös felé vezető oldalon tovább folyik az aszfaltozás Csömör térségétől az M4-es autóút csomópontjáig, a 62-es kilométertől a 42-es kilométerig mozgóterelés mellett dolgoznak, az aktuális munkaterületnél pedig a külső sáv mindig zárva van, így mögötte 1-2 kilométeres már a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Hogyha bárkinek útinfója van, a továbbiakban is ide várom. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Thank you.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Deniz és Orsovai Reni dalazárta az órát, ez a Másként látom. Pár perc múlva délután 1 órához érkezünk. Egyébként hihetetlen, hogy megy az idő, már 4. napja járunk júniusban, hivatalosan is szinte itt a nyár. Bár mondjuk, ha most kinézek az ablakon, nem ezt mutatja feltétlen az időjárás, de azért nincsen hideg, úgyhogy a nyári délután folytatódik 1 óra után is, szóval meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán a 4-es street dalát jön a Legyen úgy, mint rég.
2: Legyen úgy, mint rég. Boldog és szép.
1: Hozom majd a következő órában a nap kérdését is, de előtte zenél még a Maroon 5, itt lesz a Makes Me Wonder.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
3: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Házi sertéseknél bukkant fel az afrikai sertéspestis Szabolcsban. Kezdődik a Virágos Magyarország helyszíni zsűrizése. Ma sok napsütésben bízhatunk. Villányi Eszter vagyok. Házi sertésállományban igazolta az afrikai sertéspestis jelenlétét a Nébik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Az országos főállatorvos azonnali hatósági intézkedéseket rendelt el, hogy megakadályozzák a betegség terjedését. Magyarországon eddig nem mutatták ki a vírust házi sertésekben. Magyarország akkor lehet sikeres, ha erős szövetséges és kiszámítható partner. Erről is beszélt a kormányfő a Nemzeti Összetartozás napján a Kossuth téren. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy jó viszonyra van szükségünk a minket körülvevő országokkal, ezért felélesztik a Visegrádi Szövetséget. Június 23-án Budapesten találkoznak a V4 országok miniszterelnökei. Kitért arra is, hogy a szövetség bővítését szorgalmazzák, akár Ausztria, Szlovénia, Románia, Horvátország vagy éppen Németország tekintetében. Nem várható, hogy emelkedik a koronavírus fertőzések száma. A szennyvízadatokból legalábbis erre lehet következtetni. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelzése szerint országosan stagnál a vírus örökítő anyagának szintje. Minden mérési helyszínen ezt állapították meg, a koncentráció pedig mindenütt az alacsony tartományban van. Megújulhat a hazai Intercity flotta uniós forrásokból, erről a közlekedési és beruházási miniszter számolt be közösségi oldalán. Vitézi Dávid arról írt, legalább 35 új IC motorvonatot tudnak majd beszerezni. A szerelvények a tervek szerint a legfontosabb fővonalakon állnak majd forgalomba 2029-től. Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Több száz település nevezett, a legtöbb Veszprém, Borsoda, Baúj-Zemplén és Pest vármegyékből. A legnépszerűbb kategóriának az év főtere és a virágzók közösség bizonyult. Minden harmadik település pályázott tematikus díjakra. A Virágos Magyarország idén kiemelten keresi azokat a jó gyakorlatokat, amelyek példát mutatnak a klímaadaptív zöld felület fenntartásban, a korszerű növény alkalmazásban, a csapadékvíz hasznosításban és a fenntartható település üzemeltetésben. Az ország legnagyobb részén napos idő lesz, keleten lehetnek még borultabb tájak, arrafelé elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. Helyenként megélénkül a szél, 22 és 28 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 14 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap változóan felhős idő lesz, leginkább északnyugaton borulhat be az ég, néhol zápor, zivatar is előfordul. A Dunántúlon megélénkül a szél, pénteken 24-29 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy óra után járunk 4 perccel, lassan megy tovább a jó hangulat, és ez a délután itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok, Jay-Z-vel, Beyoncé-val és a Bonnie és Clyde-dal viszem tovább a napot, de itt lesz majd a 4-es street, jön majd Coolio is, na meg a Bieber's és az Ahol jártunk. A Maroon 5 a Makes Me Wonder-re nyitja az órát, én pedig szép napot kívánok mindenkinek!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. A 4-es Street legyen úgy, mint rég dalát hallottuk. A folytatásban Coolio érkezik, a kettő között pedig a napkérdése. Kinek mi volt az első munkája? Emlékeznek még rá? És mit vettek az első fizetésükből? Én bevallom őszintén, hogy mit vettem az első fizetésemből, arra egyáltalán nem emlékszem. Az első munkám viszont egy piacon volt. Zöldségesnél árultam hétvégente suli mellett, de én imádtam. És egyébként nagyon-nagyon sokat profitáltam belőle, még felnőttként is, mert hogy most már bőven tudom, hogy melyik a jó zöldség, melyik a jó alma, fajtára mit kell venni, mikor kell venni, a palántákat is, azokat is árultunk, azok közül is meg tudom állapítani, hogy melyik a jó, melyik a szép, melyikből milyen zöldség lesz. Szóval, hát nekem ez volt az első, és hát azt hiszem az elmondottakból az is látszik, hogy szerettem is ezt csinálni. 0-20-55-55-155, jöhetnek ide az üzenetek, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is. Várom a válaszokat, Coolio-t pedig hozom cserébe. See you when you get there. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Laci írt egy üzenetet, hogy Budapesten a József körúton baleset történt, méghozzá a Korvin negyed és a 32-esek tere közötti szakaszon, és a Korvin negyedtől a 32-esek tere felé vezető oldalon. Köszönöm az infókat. Az M1-esen Budapest felé Tatától Óbarokig rendkívül erős ma is a forgalom, úgyhogy torlódás van, sok helyen araszolás és megáll a kocsisor, emiatt jelentős menetidő növekedéssel kell számolni. Fontos változás, hogy Herceghalomnál a csomópont átépítése kapcsán Budapest felé lezárták a lehajtó ágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. A kijelölt terelőút a következő, a 22-es kilométernél fekvő Sasfészektó pihenőhely. Az M1-esen a főváros felé a komáromi csomópont után egy autó és egy kamion is karambolozott. A 77-es kilométernél csak egy sávon lehet haladni, úgyhogy itt is jelentős a torlódás. Az M5-ös Röszke felé Örkény térségében pedig terelést bontanak, az 56-os és a 64-es kilométerek között csak egy sáv járható. Itt jelen pillanatban legalább 6 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide még az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedés.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Fluor és a Mizu, ez volt az óra záró dala, mert hogy pár másodperc és 2 óra lesz, úgyhogy pörög is a délután. Csak kapkodjuk a fejünket, miközben a következő órában is jó zenéket hallgathatunk. Jön majd Rúzsa Magdi és a Széldal.
2: Nem tudtam szólni, mert túl nagy a szél. Azt hittem úgy volt, hogy engem kell.
1: És a Black Eyed Peas is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Házi sertéseknél bukkant fel az afrikai sertéspest is Szabolcsban. Napos időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A kárpátaljai magyar kisebbség is megkapja végre az alapvető jogokat. Erről is beszélt a miniszterelnök a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából a Kossuth téren. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett. Kitért a felvidéki magyarokra, akiktől a Benes dekrétumokra hivatkozva koboznak el magánvagyont. A kormányfő a tegnapi kárpátaljai magyarok jogait érintő megállapodás kapcsán kiemelte, a tárgyalások eredményeként az ukrajnai magyarok a nyelv, a vallás, a kultúra és a politika területén is kifejezhetik magyarsághoz tartozásukat. Házi sertésállományban igazolta az afrikai sertés pestis jelenlétét a Nébik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Az országos főállatorvos azonnali hatósági intézkedéseket rendelt el, hogy megakadályozzák a betegség terjedését. Magyarországon eddig nem mutatták ki a vírust házi sertésekben. 161 földrengést regisztráltak májusban a Kárpát-medencében. A Szeizmológiai Obszervatórium adatai szerint ezek közül 46 volt természetes eredetű földmozgás, a többi bányarobbantás. Két olyan földrengés is volt, amit a lakosság is érzékelt, az egyik május 5-én a horvátországi Zombor mellett, a másik pedig 13-án Nagykanizsa térségében. Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Több száz település nevezett, a legtöbb Veszprém, Borsodabaúj, Zemplén és Pest vármegyékből. A legnépszerűbb kategóriának az év főtere és a virágzók közösség bizonyult. Minden harmadik település pályázott tematikus díjakra. A Virágos Magyarország idén kiemelten keresi azokat a jó gyakorlatokat, amelyek példát mutatnak a klímaadaptív zöld felület fenntartásban, a korszerű növényalkalmazásban, a csapadékvíz hasznosításban és a fenntartható település üzemeltetésben. Lezuhant egy helikopter Lengyelországban, a pilóta életét vesztette. A déli területeken történt a tragédia mára virradó éjszaka. Egyelőre nem azonosították az áldozatot. A helikopter hajnali 2-kor tűnt el a radarokról, hegyi terepen ködben zajlott a mentőakció mintegy 100 fővel. Az is kiderült, hogy a gép Magyarországról tartott hazafelé egy magárepülőgépeknek szánt reptérre. Vizsgálják a légi baleset körülményeit. Az ország legnagyobb részén napos idő lesz, keleten lehetnek még borultabb tájak, arrafelé elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. Helyenként megélénkül a szél, 22 és 28 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 14 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap változóan felhős idő lesz, leginkább északnyugaton borulhat be az ég, néhol zápor, zivatar is előfordul. A Dunántúlon megélénkül a szél, pénteken 24-29 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítés.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Don't have to leave this town to see the world.

Best FM a legjobb zenék. Diana King énekelt egy picit a szemérmesebb srácokról. Alexandra Burke a folytatásban viszont az igazi kemény fiúkról énekel. Én pedig a kettő között felteszem a napkérdését. Kinek mi volt az első munkája, és mit vett az első fizetéséből ez a napkérdése? Andris azt írja, az első munkám 15 évesen egy dinnyeföldön volt nyáron. Egész nap pakoltuk a dinnyéket a teherautóra. Az első fizetésemből pedig egy Discman-t vettem, amire hónapok óta gyűjtöttem. Akkoriban az volt a menőség, és mennyire irigyeltük azt, akinek van. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még a hasonló üzenetek. És akkor a nehéz fiúk, Alexandra Burke és a Bad Boys, Floridával a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-es autópályán a főváros felé a komáromi csomópont után egy autó és egy kamion karambolozott még korábban a 77-es kilométernél. Itt továbbra is csak egy sávon lehet haladni, és legalább 5 kilométeres a torlódás. Az M5-ös Röszke felé Örkény térségében terelést bontanak, az 56-os és a 64-es kilométerek között szintén csak egy sáv járható. Itt is már legalább 5-6 kilométeres a torlódás. Az M0-áson az M5-ös felé Ecsernél is aszfaltoznak a 48-as és a 45-ös kilométerek között. A külső sáv le is van zárva, több kilométeres a dugó. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha van közlekedési infójuk, megköszönöm, hogyha felhívnak vele vagy elküldik. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Kormányablak busz járja Zalát. Vádat emeltek egy erőszakos egerszegi férfi ellen. István a király nyitja a Hevesi Sándor Színház évadát. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Júniusban is több zalai településre látogat el a kormányablak busz. A mobil ügyfélszolgálat segítségével helyben lehet intézni a többi között a személyi igazolvánnyal, a jogosítvánnyal, az útlevéllel és a lakcímkártyával kapcsolatos ügyeket, de ügyfélkapu regisztrációra és diákigazolvány ügyintézésre is lehetőség lesz. A kormányablak busz a hónap során egyebek mellett Mihálydon, Zalakomárban, Pacsán, Murakereszt úron, Zalaapátiban, Sármelléken, Bakon, Nagykapornakon és Bánok-Szentgyörgyön is megáll. A Zalavár megyei kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy az ügyintézéshez személyi igazolványra van szükség, az illetékeket pedig kizárólag bankkártyával lehet befizetni. A részletes menetrend a kormányhivatal honlapján érhető el, összegezte a ZAOL. Több rendbeli garázdaság miatt emelt vádat a zalaegerszegi ügyészség egy 21 éves férfival szemben. A gyanúsított előbb egy ismerősét bántalmazta a Barosligetben, később pedig egy fiatalkorú lánnyal szemben lépett fel erőszakosan a belvárosban. A férfi egy vita során többször megütötte és megrúgta ismerősét, aki könnyű sérüléseket szenvedett, majd a platán soron egy kiskorú lányt zaklatott. A fiatal férfi pénzbüntetésre számíthat, tudta meg a ZAOL. Már az őszi premierre készül a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház. A 2026-27-es évadot az István a király című rockopera nyitja majd, amelynek próba folyamata már el is kezdődött. A több mint 4 évtizede töretlen népszerűségnek örvendő darabot Halasi Imre, Jászai díjas érdemes művész rendezi. A főszerepben a Budapesti Operett Színház művésze Nemes Tibor látható majd, Koppány szerepét pedig Bot Gábor alakítja. A színészek már megtartották az első olvasópróbát, a bemutatót pedig szeptember 25-ére tűzte ki a színház, írja a ZAOL. Ma az ország keleti északkeleti részén további eső, záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk. Az ország más területein száraz, napos időre van kilátás. Holnap egy újabb hideg front érkezik, és ismét megnövekszik a felhőzet. Térségünkben 23-24 fok lehet a napokban a maximum, éjjel minimum 10-13 fokig esik vissza a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, hello, szép délutánt mindenkinek, ez a Best délután itt Zalaegerszegen, a Best FM-en a legjobb zenékkel. A mikrofonnál Béni Meddia, hoztam friss városi híreket, érdekes sztorikat, és persze a 90-es és a 2000-es évek legütősebb slágereit, úgyhogy érdemes lesz velem tartani. Nosztalgiázzunk együtt, itt a Best FM-en.
3: 88.9

high. They have been to the place where the Moo Moo makes.

Betefem, a legjobb zenék. A séta az egyik leginkább alábecsült mozgásforma. Nem látványos, nem lehet vele menőedzős videókat gyártani, pedig a rendszeres gyaloglás meglepően sokat számít az egészségünk szempontjából. A japán gyaloglás pedig erre tesz rá még egy lapáttal. A módszer lényege egyszerű. A séta során váltogatni kell a gyorsabb és a lassabb tempót. 3 perc lendületesebb gyaloglást, 3 perc nyugodtabb követ. Ezt ismételve nagyjából fél órán át. Nem futásról van tehát szó, és nem is teljesítménytúráról, inkább egy ritmusjátékról, amit bárki be tud építeni a mindennapjaiba. Akár munkából hazafelé, akár vacsora után, az egésznek van valami megnyugtatóan emberi oldala, nem kell hozzá sportmúlt, okosóra vagy drága cipő. A japán gyaloglás egyik nagy előnye egyébként, hogy kicsit megdolgoztatja a szervezetet, anélkül, hogy teljesen kifulladnánk. A gyorsabb szakaszok megemelik a pulzust, a lassabb percek alatt pedig van idő regenerálódni. Ez az úgynevezett intervallumos mozgásforma régóta ismert az edzésvilágban, csak itt sokkal kíméletesebb verzióban jelenik meg. Javítani lehet vele egyébként az állóképességet, csökkenteni a vérnyomást, támogatni a fogyást, erősíteni a lábizmokat, és még a hangulatunkra is jó hatással lehet. Ráadásul sokak számára jóval tarthatóbb, mint egy kemény edzésterv, amit néhány hét után félretesznek. Márpedig a rendszeres mozgás általában többet ér, mint egy rövid ideig tartó, túl intenzív lendület. Én pedig egy ilyenfajta mozgás mellé is adom a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Best FM legjobb zenék útinfókkal folytatjuk. Az M3-ason például Bak térségében új terelést építettek ki. A 48-as és a 39-es kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A Vásárosnamény felé tartók a külső és a leálló sávot tudják használni. A munkával kapcsolatban a főváros felé lezárták a Galga pihenőt is. Gyöngyös térségében is sávelhúzással terelik a forgalmat. A 65-ös és a 69-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest irányába a külső és a leálló sáv használható. Egyébként az M4-esen is dolgoznak. Monor térségében például komplex pihenőhelyet létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a belső sávot. Balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
2: Sport éjszakára készül Zalaegerszeg. A két keréken közlekedőkre figyelnek a héten a zalai rendőrök. A legjobb vállalkozókat díjazták Zalában. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Ismét megrendezik a mozgás éjszakáját Zalaegerszegen. Június 12-én az Alsóerdei Sport és Élményparkban idén már 26 sportág közül választhatnak az érdeklődők. A szervezők szerint a tavalyi több mint 2000 résztvevőt vonzó rendezvény sikerére építve bővítették a kínálatot. Az újdonságok között szerepel a síoktatás, a gyermektorna, valamint az idősebb korosztálynak szóló gerinctorna is. Emellett futás, spinning, küzdősportok és számos fitness program is helyet kap a kínálatban. Az eseményhez egészségügyi programok is kapcsolódnak. A résztvevők egyebek mellett állapotfelméréseken vehetnek részt, a Vöröskereszt pedig újraélesztési bemutatót tart. Elindult az újabb Road Poll akció, a héten a kétkerekű járművek lesznek fókuszban a megye útjain. A Nemzetközi Közlekedés Biztonsági Akció keretében a motorkerékpárral, segédmotorral vagy kerékpárral közlekedőkre fordítanak nagyobb figyelmet a zalai rendőrök. Közleményükben az áll, a közúti forgalom legvédtelenebb résztvevői számára egy rosszul megválasztott sebesség, egy figyelmetlen manőver vagy akár egyetlen pillanatnyi kihagyás is súlyos következményekkel járhat. A vasárnapig zajló akció során a láthatósági ruházat viselését, a bukósisak meglétét, valamint a világító berendezéseket ellenőrzik. Gazdasági fórumot és díjátadót rendezett a Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. A zalaegerszegi gálán a legeredményesebb diákokat és vállalkozásokat ismerték el. A rendezvényen Kovács Dezső kamarai elnök arról beszélt, a jövő egyik legfontosabb célja, hogy mindenkinek legyen szakmája. A fórumon kiemelték a generációk együttműködésének és a szakképzésnek a szerepét is. A Szakma Sztár Fesztivál országos döntőjében 5 zalai fiatal ért el kiemelkedő helyezést. Ma az ország keleti északkeleti részén további eső, záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk. Az ország más területein száraz, napos időre van kilátás. Holnap egy újabb hideg front érkezik, és ismét megnövekszik a felhőzet. Térségünkben 23-24 fok lehet a napokban a maximum, éjjel minimum 10-13 fokig esik vissza a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délután kívánok, Zalaegerszeg, ez itt a Best délután a Best FM-en, ahol a legjobb zenék kísérik a nap második felét. Béni Meddia vagyok, jönnek a legfrissebb városi hírek, és egymás után a 90-es és a 2000-es évek legnagyobb slágerei, hiszen ezt az órát is megtöltöttem már a kedvencekkel. Tarts velem!
1: 88.9 Best FM.

88.9 Bestefem a legjobb zenék. Táncterápiás foglalkozás sorozatot indítottak az Alegerszegi Gondozási Központban és az Idősek Otthonában. A kezdeményezés célja, hogy az idősek, köztük a demenciával élők megőrizzék aktivitásukat, javuljon a fizikai állapotuk, mentális egészségük és az életminőségük. Az Egészséges Zalegerszeg program részeként a terapeuta hetente látogatja a szépkorúakat. Ezek az alkalmak jól illeszkednek az intézmények szakmai programjához. Kezdetben sokan kíváncsiságból csatlakoztak, az elmúlt hetekben azonban számos pozitív élménnyel gazdagodtak. A közös tánc új szint visz a mindennapokba. A szakemberek szerint a táncnak kiemelt szerepe lehet a testi és lelki egyensúly megőrzésében. A Landorhegyi és a Gaspari Csuti otthonokban jelenleg 3 csoportban zajlanak a mozgásos foglalkozások. A program áprilisban indult és júliusig tart. A szervezők már keresik a lehetőségeket, hogy ősszel folytathassák a táncterápiát.

0: Best FM a legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább. Az M0-as autó déli szektorán például az M1-es irányából érkezők a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában zárva találják a Pécs felé vezető lehajtóágat. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Aztán az M1-esen több helyen is javítják a burkolatot, például a Nagyszent János bőncsomópont és Győr között Komárom térségében korszerűsítési munkákat végeznek a 84-es és a 97-es kilométer között. A Hegyesalom felé tartókat a belső sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, Budapest felé sáv elhúzással a külső és a leálló sáv járható. Tatta térségében a 66-os és a 68-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad, Tatabánya térségében is a belső sávot a 61-es és a 64-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a forgalmat, ugyancsak sáv elhúzással a külső és a leálló sávra terelik. Ami pedig az M3-ast illeti, Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a leálló sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, Vásárosnamény felé a külső és a leálló sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 88.9 Best FM.
3: A legjobb zenék.

0: yeah, come on, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
2: 88.9 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Zalaegerszeg legfrissebb hírei a 88.9 Best FM-en.
3: Őrizetben a zalaszántói férfi, megújult a Várvölgyi játszótér, pedagógusokat köszöntöttek Zalaegerszegen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Őrizetbe vettek egy 40 éves férfit Zalaszántón, aki a gyanú szerint volt élettársát bántalmazta és fogva tartotta. A rendőrséghez a hét elején érkezett bejelentés az esetről. A nyomozás adatai szerint a férfi egy találkozóra hívta korábbi partnerét, majd számon kérte új kapcsolatáról, elvette a telefonját és bántalmazta. A nőt később egy zalaszántói házba vitték, ahol a bántalmazás tovább folytatódott, és a férfi állítólag késsel is fenyegetőzött. A sértett végül egy üzenetben tudott segítséget kérni. A rendőrök rövid időn belül a helyszínre érkeztek és megtalálták a sérült nőt. A férfit személyi szabadság megsértése és könnyű testi sértés gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, számolt be a ZAOL. 13 év után ismét játszótereket avattak Várvölgyön. A településen befejeződött a játszótér felújítása, amelynek eredményeként modern és biztonságos közösségi tér várja a gyerekeket. A több mint 9 millió forintos fejlesztés a versenyképes járások program támogatásával valósult meg. A korábbi játszótér helyén új játékokat és korszerű környezetet alakítottak ki, amelyet a gyerekek az átadást követően azonnal birtokba is vettek. A település vezetése szerint a beruházás nem csak a gyermekek kikapcsolódását szolgálja, hanem a családok számára is fontos találkozó helyé válhat. Az új játszóteret a gyermeknaphoz kapcsolódó rendezvényen adták át a helyieknek, írja a ZAOL. Pedagógus nap alkalmából idén is elismerte az óvoda pedagógusok és tanárok munkáját Zalaegerszeg. A koronaszalomban rendezett ünnepségen összesen 11 pedagógus és nevelő kapott elismerő oklevelet. A gálán elhangzott, a pedagógusok munkája nem ér véget az iskola falain belül, hiszen a hétköznapokban és az ünnepnapokon is támogatják a gyerekeket. Ma az ország keleti északkeleti részén további eső, záporok, zivatarok kialakulására számíthatunk. Az ország más területein száraz, napos időre van kilátás. Holnap egy újabb hidegfront érkezik, és ismét megnövekszik a felhőzet. Térségünkben 23-24 fok lehet a napokban a maximum, éjjel minimum 10-13 fokig esik vissza a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, Zalaegerszeg! A Best FM-en már megy a Best délután, természetesen a legjobb zenékkel, a mikrofonnál Bénémet Dia, friss helyi infókkal és a 90-es, 2000-es évek legjobb slágereivel várok mindenkit. Ha jó zenére vágysz, akkor itt a helyed, rádiózunk együtt ebben az órában is. Szép napot!
4: 88.9 Best!

Best FM, a legjobb zenék. A természet néha egészen egyszerű dolgokban rejti el a leghasznosabb megoldásokat. A kókuszvíz pontosan ilyen, vagyis egy letisztult frissítő ital, amely nem csak hidratál, hanem a szervezet működését is több ponton támogatja. Nem véletlen, hogy egyre gyakrabban emlegetik természetes izotóniás italként. A kókuszvíz, azaz a kókuszpálma termésének belsejében található folyadék, a fiatal zöld kókuszdióban halmozódik fel, és elsődleges szerepe a gyümölcs táplálása, ami igazán különlegessé teszi az az összetétele. Alacsony zsírtartalom, könnyen felszívódó ásványi anyagok, természetes cukrok kis mennyiségben. Egyébként a szervezetünkben folyamatosan keletkeznek úgynevezett szabad gyökök, amelyek túlzott mennyiségben károsíthatják a sejteket. Ez az állapot oxidatív stresszhez vezethet, ami hosszú távon betegségek kialakulásával is összefüggésbe hozható. Na most a kókuszvíz antioxidánsokat tartalmaz, amelyek segíthetnek semlegesíteni ezeket a káros molekulákat, így hozzájárulhatnak a sejtek védelméhez. Úgyhogy ígyuk ezt az enyhén édes, finoman diós, ízvilágú frissítőt, hiszen nagyon hasznos. Én pedig addig is játszom a legjobb zenéket itt a Best FM-en.

0: kedvenc slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Zalaegerszegen ez az ön kedvenc rádiója. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud,

0: Best FM, a legjobb zenék útinfokkal folytatjuk. Az M1-esen például a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóút csomópontja között átépítették a terelést. A 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták. A forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki nagyon figyeljen, óvatosan közlekedjen, és vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. A 17-es kilométernél lévő Biatorbágy csomópontban a Budapest felé vezető felhajtó ágát lezárták, és a szélesítési munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. Budapest irányába egyébként a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont lehajtó ágán munkavégzés miatt útszükület van érvényben, úgyhogy ott is érdemes figyelni. A számunk 20-55-55-155. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM. 88.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 88.9 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Új szintre lép a járványvédelem, pörög a használt autópiac, befalazott holttestre bukkantak Ausztriában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Hatékonyabban védekezhet Magyarország a fertőző betegségekkel szemben. A Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának fejlesztése nyomán Európában elsőként vezettek be egy új biológiai kockázatkezelési rendszert, és létrehozták az ország első vírus törzsbankját, mondta el rádiónknak Kemenesi Gábor, a laboratórium vezetője.
2: Egy virológiai labor nagyon sokféle feladatot ellát. Mondjuk jön egy új járvány, és egy PCR tesztet kell rá fejleszteni. Ezeknek alapkövetelménye, hogy az adott vírus törzs rendelkezésre álljon, hogy az ilyen vírus törzsek egy laboratóriumban megfelelő körülmények közt tárolva tulajdonképpen nyersanyagként felfoghatóak. Stratégiai erőforrás. Mi létrehoztuk az első nemzeti vírusbankot, ahol számos olyan vírust őrzünk megfelelő minőségellenőrzési standardok alapján, amire bármikor szüksége lehet az országnak, vagy akár egy régiónak bárhol a világban.
1: Májusban több mint 12 ezer importált használt autó kapott magyar rendszámot. Ez csak nem 18%-os növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. Az év első 5 hónapjában összesen több mint 61 ezer használt személyautót helyeztek forgalomba itthon. A portfólió cikke szerint a növekedésben fontos szerepe van a forint erősödésének. Közben az új autók piaca is bővült. Január és május között csak nem 60 ezer új személygépkocsi kapott magyar rendszámot, ami mintegy 10%-os emelkedés tavalyhoz képest. Több mint 700 igazoltatást hajtott végre a rendőrség a Kelenföldi pályaudvar környékén. A közbiztonsági akciót lakossági panaszok nyomán indították, emellett új térfigyelő kamerákat is telepítettek a vasútállomás környékére. Az elmúlt egy hétben 29 embert fogtak el vagy állítottak elő, közülük 17-et körözés alapján. A hatóságok és a fővárosi cégek közös akcióban takarítást és ellenőrzéseket is végeztek az Eteletéren és a közlekedési csomópontoknál. Mumifikálódott holttestet találtak egy alsó-ausztriai családi házban. A 99 éves nő földi maradványaira egy pincelejáró melletti fal mögött bukkantak rá a hatóságok. A rendőrség szerint egyelőre nincs nyoma erőszakos bűncselekménynek, ugyanakkor azt vizsgálják, hogy a nő halálát szándékosan titkolták el, esetleg anyagi haszonszerzés céljából. Az osztrák sajtó szerint felmerült, hogy a nyugdíját a halála után is felvehették. Holnap változóan felhős, de alapvetően napos idő várható. Északnyugaton időnként vastagabb felhők is érkezhetnek, ott egy-egy zápor is kialakulhat. A Dunántúlon megélénkül a szél, a délutáni hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Szombaton ismét sok lesz a napsütés, de a déli és keleti ország részben záporok, helyenként zivatarok is előfordulhatnak. Vasárnap és hétfőn folytatódik a nyárias idő. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják, de csak elszórtan fordulhat elő zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: A 90-es és a 2000-es évek legnagyobb dance himnuszait 2 órás mixbe belesűríteni képtelenség. Úgyhogy micsoda mázni, hogy hétről hétre a csütörtök az mindig erről szól itt nálunk. Legalábbis a Night Shift első 120 perce. 6-7 igen, White Boy, héttől csütörtök érezdensünk DJ Miller a lemezjátszók mögött.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Ma csak a legjobb dance zenékkel, ugye, mert csütörtök van, de hétfőtől vasárnapig ezért lefedjük a teljes palettát minden stílusban a 90-es és a 2000-es évekből. Hétfőn Classic House, kedden funky, szerdán pop és rádiós lágerek, csütörtökön ugye dance, szombaton hip-hop és R&B, vasárnap pedig a hét lezárásaként chill, lounge és deep house, és hogyha korábbi mixekről lemaradtatok volna, lehet ezeket pótolni. A Mixcloudon keresgessétek a Night Shift rezidensek profiljait, mixcloud.com/DJ Whiteboy, itt lehet megtalálni az én korábbi 150 mixemet.

take you a little higher. Listen to the music.

hallottuk, Best FM Night Shift, hogyha csak ránk vagytok kíváncsiak, akik itt 6 és 8 óra között pörögetjük a lemezeket, hogy az egész rádióval kapcsolatos hírek, infók érdekelnek, akkor pedig Best FM Rádió Magyarország, Instán is, és Facebookon is. És hát persze Messengeren keresztül jöhetnek az üzenetek, kérdések, kérések, de van az infokuk, az bestfmbudapest.hu e-mail címünk is, ahova ugyanúgy írhatok nekünk, illetve SMS és Viber számunk, az pedig 0625 55 155-ös.

0: Percek minden este.
1: Nem sokára ő is újból élőben. Már nem itt a Best FM stúdióban, már csak úgy lenne. Nem, nálunk élőben itt a Best FM stúdióban majd DJ Miller fog keverni a következő 60 percben. Még egy órán keresztül jönnek a legnagyobb dance himnuszok a 90-es és a 2000-es évekből, úgyhogy imivel gyorsan helyet cserélünk addig, amíg ő átütszol ide. Én még azért ezt a Seal Crazy Bini Martini remixet hagyom végigpörögni, és aztán pár perc, meg nagyon-nagyon rövid kell szuszanásni pihenő után. Innen folytatjuk, senki nem menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 88.9 Best FM.
1: 88.9 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Budapesten járt az ír miniszterelnök. Érdemes elolvasni, hogy mi van a teljes dobozon. Újabb medvetámadás Szlovákiában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Mihály Mártin ír miniszterelnököt fogadta Budapesten Magyar Péter. A tárgyalások középpontjában a július 1-én kezdődő ír uniós elnökség állt. A magyar kormányfő azt mondta, Magyarország támogatja az ír elnökség fő célkitűzéseit, köztük az Európai Unió versenyképességének erősítését. Mihály Mártin pedig arról beszélt, hogy Írország segíteni kívánja Magyarország reform törekvéseit, és felidézte, hogy a két ország idén ünnepli diplomáciai kapcsolatainak 50. évfordulóját. Figyeljünk a hűtőpultoknál, egyre több helyen jelenik meg az A2-es jelölésű tej. Ezt sokan összetévesztetik a laktózmentes változattal. Fontos tudni, hogy a laktózmentes jelölés a tejcukorra, míg az A2 a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtésre utal, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, mint minden más termékén is egyébként. Ennek pontosnak és közérthetőnek kell lennie, tehát fel kell tüntetni azt, hogy az A2-es tej fehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tej forgalmazó, illetve gyártó kereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje értékének számára is.
1: Indul a Virágos Magyarország versenyhelyszíni zsűrizése. A megmérettetésre több száz település nevezett. A legtöbben Veszprém, Borsodabó-Üzemplén és Pest vármegyéből. A legnépszerűbb kategóriák az év főterem és a virágzó közösség lettek. A szervezők idén kiemelten keresik azokat a településeket, amelyek jó példát mutatnak a fenntartható zöld felület gazdálkodásban, a csapadékvíz hasznosításában és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban. Medve támadt egy erdei munkásra Szlovákiában, a Szent Anna közelében. A 37 éves férfi a vállán sérült meg, miután a csaknem egymázsás állat rárontott munka közben. A sérültet a mentők látták el, majd kórházba vitték. A hatóságok ezután hőkamerákkal fésülték át a környéket, a medve után kutattak, de nem találták meg. A Nemzeti Park szakemberei fokozott óvatosságra kérik az erdőben dolgozókat és a kirándulókat is. Holnap a napsütés mellett időnként vastagabb felhők is megjelenhetnek, főként északnyugaton, ahol egy-egy futószápor sem kizárt. A szél a Dunántúlon több felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, de északnyugaton ennél hűvösebb lehet. Szombaton sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel, délen és keleten fordulhat elő zápor vagy zivatar. Vasárnap és hétfőn is marad a nyári idő, több órás napsütésre, gomoly felhőkre és csak elszórtan kialakuló záporokra, zivatarokra készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Azt, hogy mennyire van oda a divatért?
4: Szerintem szóval nem annyira, mert hogy...
3: Nem tudom, még sosem beszélgetünk
4: róla. Szerintem ez soha, az elmúlt 19 év alatt, ez még soha nem került szóba szerintem. Viszont szerintem jó ízlése van amúgy, tehát...
3: Hát mégiscsak te vagy a férjem, amióta...
4: Ebben az egyben talán téved szegény egy kicsit, de hát most már mindegy, ennyi év után ezt most már nem hánytorgathatom.
3: Már nem szólsz neki, és
4: figyelj, nézd már rám, nekem van tükröm, mert ugyanazt látod, amit én...
3: Nekem is óriási mázli, ezt tényleg ötös a szeme, mínuszos a szeme.
4: Mert régen poénkodtunk ezzel, tudom, amikor valamelyik haverunk valami jó csajt szedett össze, te is egyébként látásérült.
3: Jó, minden, oké. Na csak azért jutott eszembe, hogy ez az Ördög Prádát is a sztori, ez neki nem volt annyira.
4: Figyelj, láttuk, az a semmi baj nem volt, nagyon élveztük, nagyon jó kis film, de a kettőről még nem tudunk nyilatkozni.
3: Jó. Na, csak van benne a Lady Gaga, ennyi.
4: Tudom, hát sejtettem, hogy ez a rákötés, ez semmi, az nem véletlen vibe-ból.
3: Saját magát alakítja, valami, énekel valami divatban, tehát ennyit.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Hát, hogy ők nem lovagolták meg ezt a nagy 80-as évek revival-t, nem? Se a Frankie Goes to Hollywood, se csak úgy magában a Holly Johnson.
2: Fú, lehet, hogy egyszerűen nincs hozzá kedve. Azért nem egy mai gyerek.
1: Hát jó, én értem, de...
2: Vagy maradt még a pénzből, Sanyi, nem? De lehet, hogy túl sok maradt a pénzből, nem? És úgy vagy vele, hogy figyelj, hátranézel a páncélszekrénybe, vagy megnézed a bankszámlát, hogy van itt még...
1: Figyelj, 66!
2: Dehogy fogok koncertezni.
1: 66 éves, hát azért még csak...
2: Figyelj, meg... azért van egy csomó olyan régi nagysztár, aki azt mondja, hogy méltósággal szeretne elbúcsúzni a showbiznisztől, meg a színpadtól, és ha úgy érzi, hogy ő már valamilyen szinten nem színpadképes, vagy ugye nem azt látná ő viszont, mint amit szeretne ő magáról látni, akkor inkább nem. Ez nem lehet benne?
1: Na de várjál, most nézem, mit
2: mégis
1: utána.
2: Csak van valami?
1: 23 májusában volt, hogy amikor Liverpoolban volt az Eurovíziós Dalfesztivál, akkor az előző estén ők csinálták úgymond a nyitó koncertet.
2: Na.
1: És nem egyetlen dalt.
2: Ja,
1: egyetlen dalt énekelt.
2: Az egy koncertnek nem nevezném, igen. Tehát
1: igen.
2: Dal erejéig, nem?
1: Igen.
2: Igen, vagy hogyha nem nyomták végül, akkor csak az elejéig léptek.
1: Igen, a Welcome to the Pleasure Dome-ot elnyomták, és aztán ennyi.
2: Ennyi.
1: Szóval, akkor, tehát azért csak van akkor valami olyan, amivel így ezért őket így vissza lehetne húzni. És ráadásul a teljes Frankie Goes to Hollywood, tehát nem csak a Holly Johnson.
2: Ha.
1: Őket azért úgy megnézem élőben.
2: Én most a Duran Duranra vagyok rákattanva.
1: Olyan tényleg? Jegy megvan már?
2: Nincs, de nincs kivel menni. Úgyhogy a barátaim közül, aki most bennünket, az szóljon, hogy jönne. Mert 20 évvel ezelőtt voltam utoljára.
1: Tényleg akkor? Nem. Már voltak azon, igen, 20 évvel ezelőtt volt Duran Duran? Simán elképzelhető.
2: Figyelj, az még a PS-be volt, azt tudom. Aha. Tehát akkor az több, mint 20 éve, nem?
1: Hát persze. Igen, mert egyszer már voltak a Paf Lászlóba, azon én is voltam.
2: Én szerintem még a PS-be voltam a Mijászki Tomival. Még arra is emlékszem. Nagyon-nagyon régen volt.
1: Népstadionban a Queen-en voltál?
2: Hát figyelj, elmondom már neked, hogy ott voltam. És apámmal.
1: Tehát lehet, hogy téged lehet látni a mozifilmen?
2: Figyelj, én nem tudom, mert én akkor még azért nagyon pici voltam.
1: De nagyjából merre felálltad az?
2: Hát figyelj, arra emlékszem, hogy engem maga a tömeg nagyon nyomasztott. Tehát nekem az volt a legnagyobb problémám.
1: Szerintem ez tetház volt, nem?
2: Hát
1: 70 ezer ember.
2: Full. És én még soha életemben annyi embert nem láttam. Apám se túl magas, 1,68, érted? Én még gyerek voltam, tehát igazából az ilyen, hát nem volt akkora.
1: De küldetek? Álltatok?
2: Álltunk. És annyira nekem, tehát az, hogy ott voltam, azt tudom, de akkora élményt nem adott, mert kicsit nyomasztó volt. Tehát szerintem ahhoz én még nem voltam akkor érett, és utólag apámnak azt tanácsolom, hogy ne vigyem. De közben így jó hangzik, hogy ott voltunk.
1: Hát azért ez persze.
2: Igen. És utána még a filmet is megnéztük.
1: Oh.
2: Igen.
1: Jó van, na, Duran Duran, erre kell most koncentrálni.
2: Rá kell gyúrnunk.

0: legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Na jöjjenek azok a dátumok, úgyis mindenki erre kíváncsi.
2: Most hiába kíváncsiskodsz, White Boy, ugyanis kettő privát bulim lesz, úgyhogy arról nem mondhatok semmit, viszont egy borbár ugye a belváros szívében, Budapest szívében, az nyilván az adott, az egyébként holnap lesz, tehát pénteken. A mai estéről és a szombatról nem mondhatok semmit, csak annyit, hogy lesz.
1: De mi, szülinap esküvő?
2: Ez egyik a szülinap, a másik pedig ennyi van, hogy privát rendezvény, mikorra kell érkezni, és egy ilyen kibérelt ilyen tanya, vagy ilyen szállod, ilyen tanyaszálló szerűség.
1: Azt sem tudod, hogy esküvő, szülinap.
2: Az biztos, hogy nem esküvő, és nem is szülinap, hanem valaminek az apropóján, de ilyen elég titokzatos, meg ez a telefonleadós sztori, ami azért néha így szokott lenni. Úgyhogy ez kb. Egy évben belül olyan 2-3 alkalommal szaladok bele. Te ilyenben még nem voltál? Hogy kérlek, ragd le a telefont, meg így, meg úgy, meg írd alá a papírt.
1: De voltam egyen, arról nem beszélhetek.
2: Látod? Hát ugye, hogy nem beszélhetsz róla? Na, hát most akkor érted?
1: Jó, abszolút. Okay. Rendben.

0: Mixben. A lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Ellen, Charlie, Mama, Kamasuka.
2: Anulu.
3: Anulu.
2: És
3: Anulu
2: a páncélautó.
3: Top, igen. Né, páncélautó, ne, Kamasuka, ne.
1: Na, Imiké, mit is mondtál, hogy neked holnap borvár?
3: Igen.
1: Belefér az előtt egy extra, te.
3: Figyelj. Így, hogy ilyen szépen kérsz, és élő egyenes a
1: rám. Ugye, merni nemet mondani. Én csak akkor szóltam volna hamarabb.
3: Kérdez, de, milyen, de tényleg milyen rosszul jön neki? Azt mondja, figyelj, Sanyi, nem érek rá, ne haragudj, sorry. De volt már ilyen, hogy az elmúltök, csak nem 5 év alatt, hogy bárki nemet mondott itt élőadásban egy ilyenre, hogy figyelj, kéne jönni pénteken extrázni.
1: Jó, csak hogy én szóltam volna neked hamarabb, és akkor hálózsákkal készülsz, stb.
3: Figyelj. Jó idő van.
1: Jó vannak.
3: Azért terasszon. Csak itt van már a nyár, nem?
1: Terasszon félmeztelenül.
3: Oh, én fiam, bármire kapható vagyok, főleg a pénteki extra, ha? Az extra.
1: Jó, énikém, akkor viszont akkor holnap.
3: Rendben. Ugye,
1: akkor ígyunk valamit kint a konyhába, akkor nem is nagyon
3: köszönöm. Egy jó limonádja, de forrón.
1: Na, akkor holnap extra.
3: Hello. Köszi.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Sok napsütés ígérkezik, de néha eshet is. Biztonságos a boltokban kapható sertéshús. Sokszor remegett a föld a múlt hónapban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megjelent az afrikai sertéspest is egy szabolcsi sertéstelepen, mintegy 3000 állatot tartanak ott. A fertőzést két elhullott sertés vizsgálata során mutatták ki, a telep felszámolása már megkezdődött. A hatóságok 5 gazdaság és 2 vágóhíd érintettségét vizsgálják, a telep körül védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal hangsúlyozta, a betegség az emberre nem veszélyes, a boltokban kapható sertéshús továbbra is biztonságosan fogyasztható. Drónokkal és mesterséges intelligencia segítségével mérték fel a vadállományt a déli határ mentén. A modell technológia pontosabb képet ad az állatok számáról és eloszlásáról. A felmérés az afrikai sertéspest is elleni védekezés miatt fontos, a módszert pedig a jövőben más térségekben is alkalmazhatják. Erről már Lorenc András, a Nébih Országos Járványvédelmi Központjának igazgatója beszélt rádiónknak.
2: Az afrikai sertéspest is elleni védekezés kiemelt pontja a vadisznóállomány drasztikus csökkentése. Ehhez viszont egy adott területen objektíven ismernünk kell az ott élő vaddisznók számát. Felmérésében segít a hőkamerás felvétel és a mesterséges intelligencia kombinációjával ez a program. 90-95%-os biztonsággal tudja a vaddisznókat megkülönböztetni a többi nagy vadfajtól. Szándékozunk beépíteni a döntés előkészítési folyamatokba, egy nagysűrűségű gócpont feltérképezése után lehet intézkedéseket hozni a vaddisznóállomány csökkentése érdekében.
1: Összesen 161 földrengést regisztráltak májusban a Kárpát-medencében. A Szeizmológiai Obszervatórium adatai szerint 46 természetes eredetű földmozgás történt, a többi esetben bányarobbantásokat észleltek. 2 földrengést a lakosság is érzékelt, az egyiket május 5-én a horvátországi Zágráb térségében, a másikat pedig idehaza, május 13-án Nagykanizsa közelében. Bombával akart felszállni a repülőre egy utas Sacramentóban az Egyesült Államokban. A 49 éves férfit őrizetbe vették. A repülőtér biztonsági ellenőrzésén került elő a robbanó szerkezet az utas kézipodjászából. A helyszínre bombatechnikusokat riasztottak, a területet lezárták, az eszközt pedig biztonságosan eltávolították. Holnap változóan felhős, de alapvetően napos idő várható. Északnyugaton időnként vastagabb felhők is érkezhetnek, ott egy-egy zápor is kialakulhat. A Dunántúlon megélénkül a szél, a délutáni hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Szombaton ismét sok lesz a napsütés, de a déli és keleti ország részben záporok, helyenként zivatarok is előfordulhatnak. Vasárnap és hétfőn folytatódik a nyárias idő. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják, de csak elszórtan fordulhat elő zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: B.O.B. featuring Bruno Mars, Nothing on You, ezzel indul a következő óra, és hát utána is parádés előadók érkeznek majd sorban egymás után. Black Eyed Peas, Don't Lie, Flip the Script, You to Me, itt lesz a Faith No More az Easy-vel, Sean Paul hozza a We Be Burning-t, és még Britney is belátogat az óra végén Madonnával, és a Me Against the Music-kal ide a Westre.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék, pont úgy, ahogy vannak emberek, akik szerint félig üres a pohár, mások szerint meg félig tele van. Hogyha azt mondjuk, mint az Ace of Base, hogy az élet egy virág, az lehet, hogy valakinek rózsa, másnak meg kaktusz vagy mezei büdös.

Mester van a legjobb zenék, megmaradt az eredeti hangulata, de azért rárakták azt a szükséges Faith No More réteget, amitől ezt mégiscsak mind a mai napig nagyon sokan inkább hozzájuk kötik, mint a dal eredeti előadójához, Lionel Richiehez, aki pedig elég öreg, az mind a kettőjüktől hallhatta ezt élőben itt Magyarországon. Jön a Faith No More és az Easy.

még egyszer összeállt, és azt mondták, hogy aztán most már tényleg soha többet. Aztán 26-ban gyakorlatilag a tavaszt és a nyarat végig turnézták, turnézzák, vagy hát végig koncertezik a Las Vegas-i Sphere-ben, és azt mondták, hogy ezután most már aztán tényleg többet nem. Remélem ez is pont annyira lesz igaz, mint a Coachella utáni kijelentésük. Jön a zenekar énekesnője, Gwen Stefani, Evel és a

Best of a legjobb zenék, 12 hónap próbaidő, $571 bírság és 3 hónapos elvonókúra. Ennyit kapott Britney azért, mert március 4-én befolyásoltság alatt találták a rendőrök a kormány mögött. Madonnával és a Me Against the Music-kal érkezik itt a Best of.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Új szintre lép a járványvédelem, több száz igazoltatás Kelenföldön, befalazott holttestre bukkantak Ausztriában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Hatékonyabban védekezhet Magyarország a fertőző betegségekkel szemben. A Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának fejlesztése nyomán Európában elsőként vezettek be egy új biológiai kockázatkezelési rendszert, és létrehozták az ország első vírus törzsbankját, mondta el rádiónknak Kemenesi Gábor, a laboratórium vezetője.
2: Egy virológiai labor nagyon sokféle feladatot ellát. Mondjuk jön egy új járvány, és egy PCR tesztet kell rá fejleszteni. Ezeknek alapkövetelménye, hogy az adott vírus törzs rendelkezésre álljon, de az ilyen vírus egy laboratóriumban megfelelő körülmények közt tárolva, tulajdonképpen nyersanyagként felfoghatóak, stratégiai erőforrás. Mi létrehoztuk az első nemzeti vírusbankot, ahol számos olyan vírust őrzünk megfelelő minőségellenőrzési standardok alapján, amire bármikor szüksége lehet az országnak, vagy akár egy régiónak bárhol a világban.
1: Májusban több mint 12 000 importált használt autó kapott magyar rendszámot. Ez csaknem 18%-os növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. Az év első 5 hónapjában összesen több mint 61 000 használt személyautót helyeztek forgalomba itthon. A portfólió cikke szerint a növekedésben fontos szerepe van a forint erősödésének. Közben az új autók piaca is bővült. Január és május között csaknem 60 000 új személygépkocsi kapott magyar rendszámot, ami mintegy 10%-os emelkedés tavalyhoz képest. Több mint 700 igazoltatást hajtott végre a rendőrség a kelenföldi pályaudvar környékén. A közbiztonsági akciót lakossági panaszok nyomán indították, emellett új térfigyelő kamerákat is telepítettek a vasútállomás környékére. Az elmúlt egy hétben 29 embert fogtak el vagy állítottak elő, közülük 17-et körözés alapján. A hatóságok és a fővárosi cégek közös akcióban takarítást és ellenőrzéseket is végeztek az eteletéren és a közlekedési csomópontoknál. Mumifikálódott holttestet találtak egy alsó-ausztriai családi házban. A 99 éves nő földi maradványaira egy pincelejáró melletti fal mögött bukkantak rá a hatóságok. A rendőrség szerint egyelőre nincs nyoma erőszakos bűncselekménynek, ugyanakkor azt vizsgálják, hogy a nő halálát szándékosan titkolták el, esetleg anyagi haszonszerzés céljából. Az osztrák sajtó szerint felmerült, hogy a nyugdíját a halála után is felvehették. Holnap a napsütés mellett időnként vastagabb felhők is megjelenhetnek, főként északnyugaton, ahol egy-egy futózápor sem kizárt. A szél a Dunántúlon több felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 24 és 29 fok között alakul, de északnyugaton ennél hűvösebb lehet. Szombaton sok napsütés várható fátyol és gomoly felhőkkel, délen és keleten fordulhat elő zápor vagy zivatar. Vasárnap és hétfőn is marad a nyári idő, több órás napsütésre, gomoly felhőkre és csak elszórtan kialakuló záporokra, zivatarokra készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Hogy mi visz rá egy angol rockzenekart, hogy Texasnak nevezzék magukat? Fogalmam sincs. Mert ugye a svéd csapat miért hívja magát Cardigansnak? Hát azt nem tudom képzelni, hideg van, Svédország, persze. Mindketten érkeznek a következő órában. A Cardigans Tom Jones hozza majd a Burning Down the House-al, a Texas pedig nyitja az órát az Inner Smile-al.
3: Ez a Night Shift a Best

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék. Que hola, Cata, que hola, Omega. And this how we gonna do it. Dale!

Best FM a legjobb zene, 99-es Reload című albumán csak a Sexbomb volt az egyetlen új dal. Az összes többi duett volt, és a duett partner választotta ki, hogy mely régi klasszikust dolgozzák át. Így született meg a Cardigans-zal, a Burning Down.

Ezt FM-en a legjobb zenék. Happen again.

Stefan, a legjobb zenék, hogy Aliát mind a mai napig mekkora tehetségnek tartják, és hogy mekkora veszteség az ő korai halála. Mi sem bizonyítja jobban, hogy tavaly, amikor Timbaland, Justin Timberlake előzenekara volt a bécsi Ernst Happel stadionban, egy akkora Aliás pólóban lépett fel, amekkorát a világ még nem látott, 25 éve nincs közöttünk Alia. Jön a

0: A legjobb zenék. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Volt egy álmom, egy szörnyű látomás.

Best FM a legjobb zenék, hogy George Michael kicsoda, azt már talán senkinek nem kell elmondani, viszont hogy a The Ones nevű formációt pontosan kik is alkották, talán kevesebben tudják. Három amerikai énekesről van szó, nevezetesen Paul Alexanderről, Giorgio Americoról és Nashorn Woodenről. Mindannyian különböző művészeti ágakban is tevékenykedtek még. Nashorn Wooden például színészkedett is egy keveset, és egy 1999-es filmben, a Flawless-ben együtt játszott Robert De Niroval. És ez a közös forgatás meg a film élmény adta aztán az ötletet, hogy ezt dalolcsik. Így született meg a Flawless, és aztán ezt dolgozták George Michael, ebből született meg a Go to the City. Ez jön most

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Budapesten járt az ír miniszterelnök, az ország legvirágosabb településeit keresik, újabb medvetámadás Szlovákiában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Mihály Mártin ír miniszterelnököt fogadta Budapesten Magyar Péter. A tárgyalások középpontjában a július 1-én kezdődő ír uniós elnökség állt. A magyar kormányfő azt mondta, Magyarország támogatja az ír elnökség fő célkitűzéseit, köztük az Európai Unió versenyképességének erősítését. Mihály Mártin pedig arról beszélt, hogy Írország segíteni kívánja Magyarország reform törekvéseit, és felidézte, hogy a két ország idén ünnepli diplomáciai kapcsolatainak 50. évfordulóját. Figyeljünk a hűtőpultoknál, egyre több helyen jelenik meg az A2-es jelölésű tej. Ezt sokan összetévesztetik a laktózmentes változattal. Fontos tudni, hogy a laktózmentes jelölés a tejcukorra, míg az A2 a tejfehérje egyik típusára és az elkülönített tejgyűjtésre utal, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az NKFH tekintetben a termékek jelölését és a reklámozását ellenőrzi, mint minden más termékű is egyébként. Ennek pontosnak és közérthetőnek kell lennie, tehát fel kell tüntetni azt, hogy az A2-es tej fehérjéből készült, azt is, hogy adott esetben laktózmentes vagy nem laktózmentes, és nem lehet olyan kijelentéseket tenni, amely megtéveszti a fogyasztókat. Például olyan kijelentést nem tehetnek az A2 tej forgalmazó, illetve gyártó kereskedők, hogy minden esetben az megfelel a tejfehérje értékének számára is.
1: Indul a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. A megmérettetésre több száz település nevezett. A legtöbben Veszprém, Borsodabó-Izemplén és Pest vármegyéből. A legnépszerűbb kategóriák az év főterem és a virágzó közösség lettek. A szervezők idén kiemelten keresik azokat a településeket, amelyek jó példát mutatnak a fenntartható zöld felület gazdálkodásban, a csapadékvíz hasznosításában és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban. Medve támadt egy erdei munkásra Szlovákiában, a Szent Anna közelében. A 37 éves férfi a vállán sérült meg, miután a csaknem egymázsás állat rárontott munka közben. A sérültet a mentők látták el, majd kórházba vitték. A hatóságok ezután hőkamerákkal fésülték át a környéket, a medve után kutattak, de nem találták meg. A Nemzeti Park szakemberei fokozott óvatosságra kérik az erdőben dolgozókat és a kirándulókat is. Holnap változóan felhős, de alapvetően napos idő várható. Északnyugaton időnként vastagabb felhők is érkezhetnek, ott egy-egy zápor is kialakulhat. A Dunántúlon megélénkül a szél, a délutáni hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Szombaton ismét sok lesz a napsütés, de a déli és keleti ország részben záporok, helyenként zivatarok is előfordulhatnak. Vasárnap és hétfőn folytatódik a nyárias idő. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják, de csak elszórtan fordulhat elő zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Jön a következő órában 10 és 11 óra között egy filmbetét dal, ami tényleg a filmben szerepelt, illetve egy olyan track, ami egy filmzene átdolgozása, és aztán így lett belőle klub himnusz. A filmbetét dal nem más, mint az If You Could Read My Mind, az 54 című filmből, az amerikai szépség témáját pedig Jakarta dolgozta át, jön az American Dream.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék. A New Yorki nyugati 54. utcában az a bizonyos hely. Eredetileg a CBS egyik stúdiója volt. Aztán lett belőle világhírű klub, jelenleg pedig egy színitársulat üzemelteti. If you could read my mind, Stars on 54, jön a Klub 54 betétdalom. Itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. Hogyha lehet hinni a pletykáknak, akkor 2027-ben vagy utána 28-ban kerülhet a mozikba a Matrix 5. része. És ugye ezt miért most mondom? Hát mert a most érkező úriember akkor a Matrix rajongó, hogy a művész nevét is a főszereplő után kapta, vagy hát adta magának, de hogy ne legyen belőle jogi vita, egy Y-t még az E meg az O közé beszúrt. Úgyhogy Neo-ból így lett Neo. Jön a So

Megtartom a legjobb zenék. A holnap időjárás nagyjából hozza a mait. Picit melegebb lesz, meg nem lesz annyi csapadék, cserébe lesz helyette szél, meg hideg front. 27 fokos nappali maximumra számítsatok.

Best FM a legjobb zene, kézilabda Final Four a hétvégén, szombaton és vasárnap az Üllői úton, úgyhogy szerintem az autósok már tudják, hogy ilyenkor hogy kell készülni lezárásokra. Délután 1-től egészen este 10-ig, mindkét napon, tehát 6-án is, és 7-én is, Fék utca, Üllői út, és úgy általában a stadion környéken.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: És hogy itt a Veszten a Nightshift-ben kiket tartogat még a mai utolsó óra, mondom már is. Mark Ronson, Amy Winehouse-zal és a Valerie-vel érkezik nem sokára. Jön majd Baby D az I Need Your Lovin-nel, érkezik még a Spike a Respect-tel, Prince a The Greatest Romance-el, és persze a Soul Searcher is a Can't Get Enough-val, de majd csak a Three Doors Down.
1: Ez a Nightshift a Veszten.

Best FM a legjobb zenék, hát olyan nincs, hogy Prince ne kapja meg a saját életrajzi mozziát. Tehát már 2018 óta dolgoznak a forgatókönyvben, de most megint felrepentek a pletykák, hogy a Fekete Párduc rendezője Ryan Coogler veszi majd a kezébe a dolgot.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Thank you, DJ.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.